Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 14-e, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a Palesztina egy titkos történet, illetve a kedvenc uticeljeink legújabb epizódjai következnek. A friss híreink és videóink érdekében ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, a www.trtmagyar.com-ra.

mai összefoglalónk következik. Katarba utazik a török köztársasági elnök. A török köztársasági elnök hivatal témával kapcsolatban nyilatkozatot tett közzé. Tisztelt köztársasági elnökünk Recep Tayyip Erdoğan úr, a katari állam korábbi beemírje, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani elhunytása alkalmából 2026. július 14-én részvétlátogatást tesz Katarban. A régóta kezelés alatt álló korábbi katari emír Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani tegnap 74 éves korában életét vesztette, és a dohai Luszai temetőben helyezték örök nyugalomra. Sheikh Hamad halála miatt országszerte 4 napos hivatalos gyászt hirdettek ki. Az 1995-2013 között hivatalban lévő Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani 2013-ban adta át hatalmát fiának, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thaninak. Az USA csapás miatt Irán védelmi rendszerére. Az Egyesült Államok 5 órás katonai műveletet indított Irán partmenti védelmi vonalai ellen, ezzel elmélyítve a közel-keleti konfliktust. A precíziós irányítású lőszerek bevetésével az Egyesült Államok központi parancsnoksága közölte, csapás mért Irán tengeri képességeire, partmenti védelmeire rendszerére, valamint az aktív rakéta és drónbázisaira. A 3. egymás követő éjszakai bombázás célja Irán stratégiai elérhetőségének szisztematikus felszámolása volt a Hormuzi szoros felett, közölte a parancsnokság a közvetlen katonai konfliktus kiújulását követően. Izrael védelmi minisztere jól érzi magát Gáza pusztulása miatt. Izrael Katz, honvédelmi miniszter közölte, a Gázában tapasztalható széleskörű pusztítás jó érzéssel tölti el, valamint a regionális fenyegetések kiküszöbölésére irányuló tudatos politika eredményének nevezte. Egy az izraeli 14-es csatorna által sugárzott észak-gázai körút során Katz bejelentette 3 új izraeli katonai telep létesítésének terveit. Emellett kihangsúlyozta Izrael stratégiai elmozdulását az idéglenes rajtaütésektől a terület folyamatos megszállása felé. A civilek közötti különbségtétel nélkül kijelentve, a hadsereg bent van a terroristák, kint a háza pedig lerombolva. Ukrajna és 9 európai szövetségese rakétaelhárítókról kötött megállapodást. Ukrajna 9 partnerzetettel fogott össze az Akaratok koalíciója néven, hogy elindítsanak egy új közös ballisztikus rakéták elleni szövetséget. A Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Ukrajna és az Egyesült Királyság vezetői által tisztán védelmi kezdeményezésként létrehozott koalíció célja, hogy megvédje Európát egy integrált védelmi hálózat kiépítésével, amely képes elrettenteni és semlegesíteni a bejövő fenyegetéseket. Elsődleges célja egy zászlóshajó projekt, amely felgyorsítja a közös ballisztikus rendszerek kiépítését, összehangolva a műszaki szabványokat és a működési terveket az első aktív védelmi hálózatok működése érdekében.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Több mint 200 közgazdás sürget azonnali cselekvést a mesterséges intelligencia jelentette munkahelyteremtés fenyegetés ellen. A Stanford Egyetem által szervezett nyílt levél több mint 200 közgazdász és mesterséges intelligencia kutatót, köztük 16 Nobel-díjast egyesített egy figyelmeztetésben, miszerint a globális intézményeknek azonnal cselekedniük kell. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia egy példátlan átalakulást fog elindítani, amely messze meghaladja az ipari forradalmat, mind méretében, mind sebességében. Miközben a technológia hatalmas növekedést ígér, súlyos kockázatokkal is jár, leginkább a nagymértékű munkahely elvesztéssel. Az átmenet biztonságos lebonyolítása érdekében az aláírók arra kérik a vezetőket, hogy gyorsan építsék ki az ösztönzőket, a védőkorlátokat, valamint az intézményeket, amelyek a mesterséges intelligencia fejlesztésének irányításához szükségesek. Türkiye és Egyiptom együttműködési megállapodást írt alá a védelmi iparban. Türkiye és Egyiptom szándéknyilatkozatot írt alá a védelmi iparban folytatott szorosabb együttműködés keretének létrehozásáról. Haluk Görgön, a török honvédelmi ipari miniszter Ankarában fogadta a Strefszállam Zahara tábornagyot, egyiptomi védelmi minisztert, hogy megvitassák a védelmi ipari együttműködés lehetőségeket, valamint a közös képességfejlesztés lehetséges területeit. Görgön emellett elmondta, a megállapodás meghatározza az együttműködés keretét az elkövetkező időszakra. Hozzátette, a mélyebb védelmi ipari együttműködés hozzájárul.

0: esetében ez a különbség 7 évre nőtt, míg a 4 vagy több beszélő nyelvek a gyakorlatilag 13 évvel fiatalabb szerkezetűnek bizonyult a kortársaikéhoz képest. Az öregedéssel az agyban található milliárdnyi idegsejt közötti kapcsolatok gyengülése, memóriavesztéshez és a gondolkodás sebességének lassulásához vezet. A szakértők azonban rámutatnak, hogy a nyelvtanulás megőrzi ezeket a kapcsolatokat, és ezzel növeli a mentális ellenálló képességeket. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina titkos történetei legújabb epizódja következik, ezt követően pedig a kedvenc úti célok. Tartsanak velünk!
1: Palesztina titkos történetei.

Az előző részben egy névnyomába eredtünk. Végigkövettük a Palesztina név több ezer éves történetét, és láthattuk, hogy egyetlen szó néha még a birodalmaknál is tovább él. Ma egy másik kérdést járunk körül. Ha egy nyelv eltűnik, valóban megszűnik létezni? Lehetséges, hogy egy nyelv, amelyet egykor emberek milliói beszéltek, egy napon teljesen elnémuljon, vagy mindig hagy maga után valamilyen nyomot? Ha ma a Palesztina földjén sétálunk, sokféle nyelvet hallhatunk. Arabot, hébert, angolt. 3000 évvel ezelőtt azonban egészen más hangok visszhangoztak ugyanazokon az utcákon. Abban az időben nem voltak rádiók, könyvesboltok vagy szótárak. Az emberek emlékezetükben őrizték történeteiket, tudásukat pedig szóban adták tovább nemzedékről nemzedékre. Ennek a vidéknek az egyik legkorábbi nyelve a kánaáni nyelv volt. A kánaáni nyelvet ma már nem beszélik a mindennapi életben. Mégsem tűnt el nyomtalanul. A kutatók Palesztina különböző területein előkerült kőfeliratokon és pecséteken ma is felfedezik ennek a nyelvnek a nyomait. Néhány szó, amelyet egy kőfaragó több ezer évvel ezelőtt vésett a kőbe, ma is olvasható. Ez egy érdekes felismerésre emlékeztet bennünket. Egy nyelv eltűnhet az emberek emlékezetéből, de tovább élhet a kövek emlékezetében. Kánaáni nyelv egyik legközelebbi rokona a föníciai volt. A föníciaiak a tengerek mesterei voltak. Kikötőről kikötőre hajóztak, kereskedtek, és áruik mellett szavakat is magukkal vittek. Legnagyobb örökségük azonban talán nem a kereskedelem, hanem az írás volt. A ma használt ábécék közül többnek a gyökerei egészen a föníciai ábécéig vezethetők vissza. Vagyis azok a betűk, amelyeket ma a mobiltelefonunkon használunk, láthatatlan rokonságban állnak azokkal a jelekkel, amelyeket több ezer évvel ezelőtt a földközi tenger partvidékén írtak. Az évszázadok során új nyelv kezdett elterjedni a térségben, az arámi. Nem sokkal később már nem csak Palesztinában beszélték, hanem Mezopotámiától egészen Egyiptomig. A kereskedők ezt használták, az állami hivatalnokok ezen intézték ügyeiket, a leveleket is ezen a nyelven írták. Az arámi lett korának közös nyelve. Ahogyan ma a nemzetközi nyelvek átlépik az országhatárokat, úgy kötötte össze az arámi az akkori virágot. A történet azonban itt nem ér véget, az arámi idővel több ágra bomlott. Ezek egyike a szír nyelv volt. És itt egy különleges jelenséggel találkozunk. Ezek egyike az asszír nyelv volt. Itt egy különleges jelenséggel találkozunk. Ezt a nyelvet ma több közösség is beszéli. Bár számuk jóval kisebb, mint egykor, ez a több ezer éves nyelvi hagyomány még nem tűnt el teljesen. Másképpen fogalmazva, az arámi hangja ma is hallható a világ egyik szegletében. Ezután következett az a nagy történelmi fordulópont, amely gyökeresen megváltoztatta a föld arculatát és hangzását. Az iszlám megjelenésével a sivatag mélyéről érkező új hang töltötte be az utcákat. Az arab nyelv.

tovább, nem csupán egy új vallás nyelveként érkezett. Az építészet, költészet, kereskedelem és a mindennapi élet nyelvévé is vált. Az utcai kereskedőktől és a medreszék tudósáig mindenki ezen kezdett gondolkodni és írni. Az évszázadok során Palesztina saját nyelvjárásai összefonódtak a régi kánaáni és arámi szavakkal, és így alakult ki a ma ismert jellegzetes levantai arab nyelv. Amikor a naptár 1516-ot mutatott, újabb nyelv csatlakozott ehhez a sokszólamú kórushoz, az oszmán török. Jeruzsálem, Jaffa és Nablusz közigazgatási épületeiben, bíróságain és katonai helyőrségeiben ettől kezdve oszmán törökül folyt az ügyintézés. A rendeleteket is ezen a nyelven írták. Már az oszmán birodalom hivatalos nyelve 400 éven át az oszmán török volt, ez nem szorította háttérbe a helyi arab nyelvet. Éppen ellenkezőleg. A két nyelv egymás szomszédjává vált. Palesztina utcái, mai számos közigazgatási kifejezés, kereskedői szófordulat és még egyes konyhai eszközök neve is ebből a korszakból fennmaradt oszmán török szavakat őrzi.

A 20. század elején a térképekkel együtt az utcanévtáblák is ismét megváltoztak. A brit mandátum időszakában az angol új közigazgatási és jogi nyelvként jelent meg a városban. Már ezt megelőzően is a misszionáris iskolák és a kulturális kapcsolatok révén a francia is helyet szerzett magának az értelmiség körében. Palesztina alig egy évszázad alatt a világ egyik legsokszínűbb nyelvi központjává vált, ahol ugyanazon az utcán egymás mellett álltak az arab, az oszmán török, az angol és a francia feliratok. A nyelvek néha úgy vándorolnak, mint az emberek. Megszületnek, fejlődnek, változnak. Más nyelvekkel keverednek, új formákat öltenek, és olykor akkor sem tűnnek el teljesen, amikor már kevesen beszélik őket, vagy eltűnnek a hivatalos feliratokról. Tovább élnek a kőfeliraton, egy oszmánkori bírósági összeírásban, egy templomban elhangzó asszirimában, vagy egy idős asszony emlékezetében. Palesztina története nem csupán városok, királyok és háborúk története. Ugyanakkor a hangok története is. Olyan hangoké, amelyeket ma már nem hallhatunk, de nyomaik még mindig velünk vannak. A következő részben utazásunk az emberiség történetének egyik legrégebbi településére vezet, Jerikóba. Több mint 10 000 éves múltjával a világ egyik legősibb városával látogatunk el. Beszélni fogunk az első városfalakról, az első tornyokról és arról, mit jelent valójában várossá válni. Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink! A Kedvenc úti célok mai epizódjában folytatjuk utazásunkat Észak-Macedónia szívében, a történelemmel átitatott manasztír, más néven Bitola városában. Ez a város, amely 530 éven át viselte az Oszmán Birodalom szellemiségét, nem csak kőfalaival, hanem az imádságok visszhangját őrző mecsetjeivel a múltat tükrözik vissza. Az oszmán korban épült számos mecset, a muszlim élet egyik legmeghatározóbb lenyomata Manasztir városában. Manasztir egyik legrégebbi és legnagyobb mecsetét a klasszikus oszmán építészet kiemelkedő példájaként számon tartott Isák Cselebi gyámit 1508 és 1509 között építették fel. A török együttműködési és koordinációs ügynökség a TIKA által végzett átfogó felújítást követően újra megnyitották az imádkozók előtt. A mecset a város Magnólia terén található. A belső tér megtekintéséhez a látogatóknak általában meg kell várniuk az imaidő végét. A mecset nyugodt légköre és finom kézműves munkái valódi időutazásra hívják a látogatókat. Az új mecset, eredeti nevén Kádi Mahmud Efendi mecset, a 16. században épült Mahmud Efendi manasztír kádiának megbízásából. Ahogy több más balkáni oszmán mecsetnél, ebben az esetben is felmerült, miszerint az alapjai alatt egy templom található. Emiatt régészeti ásatásokat végeztek, amelyek során a mecset részben megrongálódott. Bár ma már nem szolgál imahelyként, elegáns minaretje és kupolája továbbra is figyelemre méltó, valamint a város történeti identitásának fontos része. Jelenleg az oszmán építészet ezen fontos épülete művészeti galériaként működik. Az 1561-ben épített Hajdarkadi mecset a klasszikus oszmán építészet kőfaragási technikájával tűnik ki. A 2000-es években restaurálták, majd ismét megnyílt a hívek előtt. E vallási építmények mellett a Kádi Mahmud Efendi türbéje és más síremlékek is tükrözik az oszmán temetkezési kultúrát és építészetet. A városban dervis kolostorok, teke és zavie hagyománya is fennmaradt. Különösen a bektasi rend kolostorai működtek aktívan. Manasztír városa az Oszmán Birodalom alatti 530 év nyomait szinte minden szegletében tükrözi. Ennek az örökségének az egyik legszembetűnőbb helyszíne kétség kívül a városi bazár. Az oszmánkori Bedesztánban ma is 86 üzlet működik, amelyek finom kőmunkáival megőrizték a hagyományos építészeti örökséget. A bazár másik fontos része az úgynevezett eszkipazár, azaz a régi bazár, amely szintén az oszmán korban jött létre, de a 18. században többször is kigyulladt. Emiatt 1950-ben teljesen újjáépítették. Ennek ellenére még a megújult formájában is őrzi történelmi gyökereit. A város legélettelteli pontjai közé tartozik a Sirok utca, amely egykor Hamidia sugárút néven volt ismert. Ma is közkedvelt sétáló utca a helyiek és a turisták körében. A széles út jelentésű nevét méltón viseli. A 18-19. századi barokk stílusú, jól megőrzött épületei látványos esztétikai élmény nyújtanak. Kávézók, éttermek, butikok, hostelek és szállodák szegélyezik, így különösen az esti órákban nyüzsgő élettel telik meg. Emellett a város számos történelmi nevezetessége is elérhető távolságra helyezkedik el az utcától. A Magnólia tér, amely közvetlenül a Sirok utca közelében helyezkedik el, Manasztir város központjának számít. Találkozóhely és egyben történelmi épületek szintere is. A tér környékén található többek között a II. Fülöp szobra, az óratorony, valamint az Isák Cselebi és az új mecset, mint az oszmánkori örökség. A város egyik jelképének számító óratorony szintén az oszmán időszakban épült. Azonban 1912-ben, miután az oszmán birodalom kivonult a Balkánról, a torony számlapján lévő számokat római számokra cserélték, illetve a tetejére keresztet helyeztek el. Ez a változás a politikai és kulturális átalakulás szimbolikus kifejeződésének tekinthető. Miközben a manasztír minaretjéből felhangzó ezen hangjai kísérnek minket, egy újabb epizódunk végéhez érünk. Ez az ősi város, amely minden kövében egy darab

0: Rak a történelmet, minden épületében egy elfeledett történetet őriz.
1: Kedvenc úti célok.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez ért. Tekintsük át együtt a mai nap legfontosabb híreit. A török köztársasági elnök Erdoğan Katarba látogat, miközben Türkiye és Egyiptom együttműködési megállapodást írt alá a védelmi iparban. Több mint 200 közgazdász pedig arra sürget, hogy azonnal cselekedjünk a mesterséges intelligencia jelentette munkahelyteremtési fenyegetés ellen. Mindeközben az USA ismét csapás mért Irán védelmi rendszerére. Izrael honvédelmi minisztere pedig kijelentette, jól érzi magát Gáza pusztulása miatt. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. A további hírekért és videókért látogassanak el a honlapunkra, a www.irtmagyar.com-ra. Holnap ismét 1 órakor találkozunk. Szép napot!